0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Kit hallgatnál szívesen?
0: Áruld el nekem!
2: Gibor vagyok.
3: Jó napot kívánok, Mária vagyok.
4: Sziasztok, Loli vagyok.
3: Szeretném kérni az Unisex-től a Rátalálok című számot.
4: Köszönöm.
1: Lecseréltük az aranyhalat, mert nem teljesítette a kívánságaidat.
0: A koronára viszont egész nap számíthatsz.
1: Te már felhívtad?
0: 78-as körzet, korona. Egész napos kívánságműsor a Korona FM 100-on.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nekik adtuk a siker kulcsát.
0: Reklám.
6: Fogtőn Magyarország napraforgó termesztő vidékének szívében működik a Louis Dreyfus Company, röviden LDC. Európa egyik legnagyobb napraforgó magfeldolgozója, ahol kiváló minőségű napraforgóolajat és lecitint állítunk elő. Az LDC-nél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy együtt fejlődjünk a tevékenységeinkhez kötődő helyi közösségekkel. Szeretne többet megtudni rólunk? Érdekli, milyen üzleti lehetőségeket kínálunk? Látogasson el a www.ldc.com weboldalra!
7: Egészséges zöldséget és gyümölcsöt keresel? Elsősorban hazai termelőktől. A zöldség

0: közületi konyhákat is. Add le rendelésed a 73-379-51-16-os számon, vagy keresd minket Harta központjában a piac mellett. Zöldségudvar, Zöldségudvar, ahol a vitaminokat nem tablettákban találod.
1: Az egészség a legnagyobb kincs. A biztonság alapja pedig a pontos diagnózis. City Lab Kalocsa, ahol gyors vérvétel, megújuló, profi szűrés,

0: jelentkezéshez hívja most a 20-289-98-01-es számot,
1: vagy kattint a honlapra citylapkalocsa.hu.
2: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál. Ügyen szakértelmet otthonába.
3: Hirdesd meg! Üzleted, vállalkozásod miért vagy miben jobb?
4: Neked is van egy jó ajánlatunk. Koronaradio.hu.
3: Ez reklám volt.
5: Reggel felkelsz.

0: hétvéged milyen?
1: Éld át újra a múltat. Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
1: Dalunk örök garanciával. Biztos megélhetés a mindennapokban. A Popfesztivált a Botok Kft. Támogatja. Állásajánlatukért ott most a www.botokkft.hu-ra.
0: 23 óra.
2: Helytörténeti klub indul a Paksi Városi Múzeumban. Nem lesz nemzeti oltóanyag gyár Debrecenben. Köszöntelek, a Korona FM 100 legfrissebb híreit hallod. Új helytörténeti klub első alkalmára várják az érdeklődőket október 8-án csütörtökön 17 órától a Paksi Városi Múzeumba. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők közösen idézzék fel Paks múltját, régi fényképeket és dokumentumokat nézegessenek, valamint megosszák egymással helytörténeti emlékeiket. Az első alkalom központi témája a szüret lesz. A múzeum arra kéri a paksiakat, hogyha vannak otthon a szürethez kapcsolódó régi fényképeik, irataik vagy más dokumentumaik, vigyék magukkal a klubba. A múzeumban ezeket beszkennelik, így a tulajdonosoknak nem kell megválniuk a családi emlékektől, miközben azok egy digitális gyűjtemény részeként mások számára is hozzáférhetővé válhatnak. Nem lesz nemzeti oltóanyag gyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészet és technológiai tervezés, kutatás, fejlesztés után megváltozott. Ezt válaszolta a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projekt szerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A nemzeti oltóanyag gyárra annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán kormány. Ezen a héten meghallgatják az MVVH 3 még betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelés és a felleviteli elnökhelyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Előrehozott parlamenti választást jelentett be a spanyol miniszterelnök. A voksolást november 29-én tartják. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek. A demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték.
1: Humán meteorológiát a több mint 30 éve sikeresen működő építőanyagkereskedés az első Dunakavics támogatja.
2: Szerdán melegfronti tüneteket tapasztalhatunk, fáradékonyság, bágyadság, tompaság jelentkezhet. Igyunk kakukk fűtát, amely felfrissíti az egész szervezetünket. Ezen kívül érdemes kerülni a nehéz ételeket, elsősorban olyanokat együnk, amelyek az immunrendszerünket is erősítik. Erősítsük immunrendszerünket otthon elkészíthető vitaminkoktéllal. Az alma, répa, cékla kombinációjában még becsempészhetünk egy kis gyömbért vagy spenótot is. Köszönöm a figyelmed, hírek legközelebb egy óra múlva.
0: Tele vagyunk!

0: Egy jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy.

0: aki még nem is élt ekkor. Van, aki még nem is hallott róla.
1: És itt vagy te, te, aki tudod, mert emlékszel,
0: hogy ez volt minden,
1: amit a zene jelentett. Jelentett. Emberek milliói nézték, hallgatták, és persze imádták.

0: FM 100.
1: Itthon vagy.
2: A műsorszám
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ők hirdetnek, így még sikeresebbek.
0: Reklám.
3: Nemzetközi szakértelem érkezett a városba. Megnyílt Kalocsa új műszaki áruháza, az Expert Digitál. A Búzapiac téren, a Lottózó mellett a legmodernebb technológia és valódi személyes tanácsadás várja. Ünnepeljen velünk, csapjon le a nyitási ajánlatokra! Tesla UHD QLED okos TV 109 centis képátmérővel most mindössze 84.999 forintért. Beko inverteres mosógép 6 kilós kapacitással és gazdaságos OptiSense szenzorokkal csak 89.999 forintért. Bízza magát 22 ország tapasztalatára. Expert Digitál. Ügyen szakértelmet otthonába.
0: A Golgota temetkezési szolgáltató Kft. Kalocsán és környékén már több mint 30 éve az önök szolgálatában áll. A legnehezebb pillanatokban számíthatnak ránk. Minden részletet gondosan megtervezünk, hogy méltó emléket állítsunk szeretteinek.
4: Temetkezések teljes körű lebonyolítása. Golgota, Kalocsa, Obermayer tér 7, a Spárral szemben.
0: Köszönjük a bizalmukat!
5: Itt az ideje másként gondolni a vízre. Pontosabban a Pilvízre.

0: Rosvíz programja. Kalocsán és Monzás körzetében ingyenes kiszállítással. Nézd meg a részleteket bbizplus.hu.
1: Fogadjon el egy jó tanácsot. Mielőtt belevágna az építkezésbe vagy felújításba, kérjen ajánlatot az első Dunakavics-tól. És ezt tapasztalatból mondom, mert nekem nagy segítség volt, hogy a kérdéseimre megnyugtató választ kaptam, hogy mindent egy helyen szerezhettem be, és persze, hogy be

0: 0688 első Dunakavics Kft. Gondolkodjon velünk nagyban!
1: Te is kéred a siker kulcsát?
2: Keresd a koronaradio.hu-n a média ajánlat menüpontot.
1: Ez reklám volt.
2: És most vissza a legjobb dalokhoz.
1: Köszi, hogy minket hallgatsz. Korona FM 100. Itthon vagy.

Az eszemet halljam vagy a szívemet, veled vagy nélküled. Az eszemet halljam vagy a szívemet, megyek, hogyha tudok, tudom, hogyha megyek. Visszavágyom hozzád minden nap. Ha megismerek mást, nem jön az a láz, amitől mi vonzunk úgy egymást.

0: kell? Álmos maradj.
1: Segre pacsi lesz a haza. Ráfeketek ide. Zomorra is.
2: Ó, de megijedtem, Asti.
3: Gyorsan kísérjeztem egy 18-as karikát ide a jobb felső sarokba.
1: Figyelj, nem szeretkeztünk. Na most akkor egy éles váltás, jó?
2: Kicsit le magunkat egy kis vízzel.
3: Látod, hogy elpirult.
1: Látom.
2: Igen.
3: Halad, nagyon. Nem. Igen, nagyon.
2: Pedig nem szoktam
3: elpirulni. Gyanús vagy nekem, te rigó fütyű, csak egyet.
2: Fütyencsés.
4: Korona Café.
0: Beindítja a napodat.
4: Korona FM 100.
0: Itthon vagy.
4: Itthon vagy.
0: Éjfél van.
5: Márton Áron püspök emlékére rendeznek pódium előadást Hajóson. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. Köszöntelek, jönnek a részletek. Különleges emlékműsorral tisztelegnek a 130 éve született Márton Áron erdélyi püspök előtt a Hajósi barokkastélyban. A Remény Zarándoka című pódium előadást október 10-én szombaton 16 órától láthatja a közönség. A műsorban Tóth Péter Lóránt versmondó idézi meg a néhai püspök életét és szellemi örökségét. A kulturális és történelmi emlékműsor célja, hogy bemutassa Márton Áron életútját és megismertesse örökségét az érdeklődőkkel. Széjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta a kínai autógyárnál betöltött tisztsége kapcsán, közölte a Nemzetbiztonsági Bizottság előtti meghallgatás után a Tiszás Cakó Cirbus Pál. A testület fideszes tagja szerint Széjártó Péter meghallgatása nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy a volt külgazdasági és külügyminiszter Bivajdinál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették. A stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. Luca Niculescu külügyi államtitkárt Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. Nikusor Dán elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetés sorozat után jelentette be döntését. Romániában 5 hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett szociáldemokrata párt a szélső jobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Bolojan nemzeti liberális pártelnök kormányát.
0: Időjárás jelentés támogatója a Miskei Oil üzemanyag töltőállomás, ahol most is tankolhatsz.
5: Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütésig érkezik, de a fátyol felhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl a levegő, délután 22-26 fok várható. Köszönöm a figyelmed, ezek voltak a Korona FM 100 hírei Korsos Évától.